0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonyz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok, a New Level Empire.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Bitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Ha segítségedre van szükség,
1: van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

és ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

is, és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: You can be radio.
3: Lose on air. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
5: Így jó lesz.
6: Ha felkészültél,
7: még több zene.

0: Dogyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

This

Mr. Stuart Kershaw.

0: Bitongyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb
1: zenéi. És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
1: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
0: Can't touch this. És minden, ami belefér. Aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-lel, a

0: és kevés megszakítás. Tölts velünk az időt, hogy szórakoztassunk!
1: Van, ahol csak mai van, ahol a régi. Nálunk persze mindaz, amelyiket kér.

Hello, hello, sziasztok, csoda szép reggelt kívánok! Minden kedves Bitangyó rádió hallgatónak 2026. május 10-e. Madarak és fák napja. Úgyhogy kezdésnek Michael Jackson-t hoztam. És én ezzel a dallal szeretettel köszöntöm a Bitangyó rádió chat falán már nagyon aktív, nagyon kedves, nagyon szuper társaságot.

csodaszép piros lemezt pörgettem meg itt rögtön elsőnek. Aztán most egy kicsit félretesszük még a lemezeket. Nem volt meg a 8 óra alvásom. Este nagyon nehezen csitultam el. Úgyhogy akár éjfélig zenélhettünk volna.

zene, az összeköt minket. A mai napon is. Szeretettel köszöntöm a cseten Tikát. Nefertitit Máriát. Maskurát Dutyi Dilit. A két robotunkat, Artuditut és Bobit, és a műsorvezető kollégák közül Ronit.

0: Jó reggelt, kedves Andrea! Sok szeretettel köszöntünk és hallgatunk már Magdolna házából Bence Dominik Magdolna József és Szituska. A puszi ölelés nektek! Hát Kalapács Józseffel és Szinti a lányával ma duplázunk, nem csak az alkoholban, hanem egy duettben is hallhatjátok őket. Egy kicsit tombol a lelkem. Már megint ért valami.
1: Hogy mit tegyen, aki későn jött közénk, és sajnos már lép.
0: A bolond ez a világ, gyerekek. Nem véletlenül mondom mindig azt, hogy az összes politikust akasztanám, hiszen a politika képes. Mi vár még rád? Megölni barátságokat. Van remény.

Én nagyon sok mindenben hiszek. Nem csak a szabadságban, nem csak a szerelemben. Hiszem, hogy embernek kell maradni mindig, minden körülményben. És hiszem, hogy a szélsőséges dolgok soha nem jók. Az Isten azért teremtett ennyiféle embert, ennyiféle vallást, hitet, ennyi nyelvet.

Morgan, jó műsorvezetést, figyellek, puszi. Írta nekem Vida Erikám. Na, annyit a komoly gondolatokról ma reggel. Kívánok mindenkinek a következő három órához felhőtlen kikapcsolódást.

Bizony, főleg magadban, mindenkinek magába kell hinnie. Elsősorban. És mindenkinek magának kell tenni azért, hogy jobb legyen. Hey, Miss Sunshine, I took a tab and felt the sky, it's a good life. Közben megtudtam, hogy a tegnap megünnepelt Joe papánknak Isten igazából a mai napon van a születésnapja. Akkor tegnap előre ittunk a medve bőrére. Na nem, csak hát tegnap volt a buli. Úgyhogy én azért a mai nap

Csodák még vannak, mert hogy Tündér az elejét tudta hallgatni. Helyesen. Hát neked jó vásárlást. Piacozni fog, és lesznek lemezek is. Debrecenben Mihály napi vásár van. Érdekes, mert nekem a Mihály nap az szeptember 29.

csoportba. Ugye Erikám? Szép jó reggelt kívánt mindenkinek! Itt van velünk Kacajkám. Kellemes ébredést, vidám szép napot mindenkinek, remek zenehallgatás. És hát nekem pedig remek adást, jó hangulatot kívánt. Írja Dutyi Dili, hogy bizony, és két napos a vásár.

0: Azt írja Tündér, hogy azért kell vasárnap menni ezekre a vásárokra, mert jobban lehet alkudozni.
1: Zavarozaj, de a csönd is.
0: Zavarozaj, de a csönd is.
1: Meg fönt is.
0: Hát bizony, én is voltam már lent is, fönt is.
1: Nézd.

és hát bizony, aki egy picit később kapcsolódik, az mindig lemarad az elejéről. Pedig nálam az eleje az mindig hatásvadász. Legalábbis én annak gondolom.

László Evelin és a Zaj itt a Bitangyó Rádióban. És hát a mai napon is fogok nektek hozni jó sok lemezt. Hozok igazán nagyon-nagyon retro perceket,

Tegnap játszottunk este Rudán Joe-t. És én ma ide kívántam őt. Hát leszek én a széle.

ami eddig kimaradt. Nagyon szépen köszönöm mindazoknak, akik a cseten kívántak nekem jó műsorvezetést. Klassz Adit! Hála Istennek, nagyon jól pörög a chat fal. És hát ezért így nehezebb benneteket ugye egyenként felolvasni.

nincsen, csak maskura. Megköszönte nekik a tegnapi napot. Na, ébresztétek föl Békatkát, ne aludjon, ilyen rog.

Mária, mindenki másképp vezet különben műsor. Az én kedves hallgatóim azok megszokták tőlem, hogy bizony megtisztelem őket azzal, hogy beolvasom, amit írnak. Persze, hogyha valami olyat írnak, hogy nem szeretnék, hogy beolvassam, akkor azt is megszokták már, hogy azzal kezdjék, hogy ne olvasd be. De igen, várunk benneteket a Bitangyó Rádió chat falán.

Majd elengedem Bonnie Tyler-t is. De maradunk még. Egy zene erejéig a rock vonalon. Oszián. Csak bennem szerettek.

Oszeán és a célpont a szívemen. Hajlott lelkeket gyógyít meg! Uszi Szondi Marikámnak is. És én szeretettel köszöntök minden újonnan csatlakozó Bitangyó rádió hallgatót. A lemezjátszóknál és a mikrofon mögött egészen déli 12 óráig Little Lion-t halljátok.

0: játszik a visszaalud? Vagy telefonál?
1: Európa kedvencei.

a rádiók lejátszási listájában nagy-nagy kedvenc. Ez az újra gondolt David Gerás. Bonnie Tyler. Together. Together forever. Hát örökké együtt.

Hatalmasan egy puszim és ölelésem Biborkának is, aki már megérkezett a Bitangyó Rádió chat falára. Jó zenehallgatás, jó csetelést!

És neked is csoda szép vasárnap délelőttöd. Azoknak, akik a konyhába tesznek, vesznek, ténykednek, főzőcskéznek. Nektek kitartást!

Mókuskával elvileg fánkot sütünk. Azt nem tudom, hogy Ellen Farben segíte neki. Itt van velünk Svájc, és azt hittem kirándulsz. Jó reggelt, szép vasárnapot, jó Adit neked. Köszönöm szépen.

Dutyidi azt írja, ő fogyózik. Vaskó írja, ők is. Mokuska írja, hogy gyúrjuk, gyúrjuk.

bizony, megmaradni normálisnak normálisan. Nehéz szerep. Bagosszi Brothers Company. Vízben vagy lever egy földi hadsereg, s erősnek látsz akkor is, ha a hangom néha megremeg. Ha a hangom néha megremeg. Mert az élet összezavar. Nagy szeretettel köszöntöm B csoportosunkat, és aki jó, bitang jó reggelt kíván mindenkinek, és azt írta, tegnap esti svábbát pihelem ki veletek. Hát az biztos bitang jó volt. Bár képzeld el, tegnap este 10-ig gyújtott.

itt van Mimikén, kis jó adit kívánok, drága barátnőm. Köszönöm szépen, puszi ölelés. Hát köszönöm, hogy itt vagytok, hogy ilyen sokan itt vagytok.

Hát aki éhes, egy 5-6 liter babgulyás van maskuráéknak. Megenném. Meg a túrós tésztát is után.

Egy biztos, hogy én hát nagyon szépen köszönöm tényleg, hogy mindig ilyen sokan megtiszteltek azzal, hogy jelen vagytok. Írtok. Én azt mondom nektek, hogy a zene az mindig érted? Szóval érted. Hát remélem érted. És érzed.

Szóval a tegnapi napon volt egy születésnapi buli, ahonnan azért a lányok, fiúk megtiszteltek, bekukkantottak ide a Bitangyó Rádió chat falára, és hát bizony köszöntöttük Joe papát. De Isten igazából a mai napon van ez a neme jeles nap.

És szerintem én nem köszöntöttem még anyukámat. Puszi, mama. És musukámat se. Pedig itt vannak velem. Az első pillanattól.

1977-ben alakultak a Zeneszkában, Frankfurt városában. 1985-ig léteztek, hiszen akkor a női trió vezető énekesnője szóló karrierbe kezdett. Ő volt Sandra. Midnight Dancer.

Írja Erikám, vidd Erikám, hogy épp most gondoltam rá. Tegnap kihagytuk. Halleluja! Szeretettel köszöntöm a chatfalon Szörnyellát is. Szia, csoda, szép napot, jó zenehallgatás, jó csetelés!

Na nem engedem tovább a kis pirost. Red, White and Jersey. A legújabb John Bon Jovi zenék közül ez nagyon besz nálam.

És ugyanhogy mondtam nektek, déli 12 óráig vagyok ma itt veletek. Kaptok egy kis ebédelési, szépészeti alvás szünetet. Legalábbis eddig ez úgy néz ki. Aztán majd 14 órától megnyitja újra a kapuit a Bitangyó Rádió, és érkezik hozzátok Gébelen. 16 óráig, aztán én tegnap azt mondtam, hogy lesz megint szünet, de nem lesz. Hiszen 16-tól 19 óráig a Bitangyó Rádió nagy színpadán egy másik állat Mókuska személyében. Jön minden, ami zene. 19-től 21 óráig pedig a mai napon végül, de nem utolsó sorban Tökszár zárja majd be azt a bizonyos ajtót. Na irány San Marino!

0: Igen, a mai napon egy órával hamarabb ide bújtam hozzátok. Akkor még nem tudtam, hogy a tegnapi napon 4 órát itt bozsaválok. Aztán nyilván ezt már nem szerettem volna megváltoztatni, úgyhogy így maradt. Ez a mai 9-től 12-ig.
1: Sziasztok! Mi vagyunk a 4 Street zenekar, és most a legújabb dalainkat hallhatjátok itt a Bitang Jó Rádióban.
0: Bizony, ők már a 4 Street.

Én nem vagyok egy újrakezdő típus, de azért néha van, amiben megbicsaklom én is.

Bubu, köszöntöttelek én már téged. Szerintem igen, 9-kor. Van csöndesen. Vagytok ott a háttérben. De ha véletlenül nem, akkor puszi ölelés nektek is.

Dutyi Dili volt az egyetlen, aki lereagált a kérdésemen. Azt írta, hogy... Ha bezártam az ajtót, akkor be... Ugye nem jók már ezek a felmelegített dolgok? És amint halljátok, én elővarázsoltam ezeket a bizonyos kicsi kincseket. Pörgetünk egy kis lágereket 45-ös fordulaton. Don't play you rock and roll to me. Oh. És ők már a Smokey. Well, I know you think I'm crazy hanging around, but I was sort of hoping. 1975-ben járunk.

Nagy szeretettel köszöntöm a cseten Adászt. Azt írta, a tegnapi olyan buli volt, mint az intenzíven, eszméletlen. Apostol, és a legtöbb ember ott hibázza el. Ezzel a dallal kívánok jó pihenést a mi éjszakás dutyi dilinknek.

most nem hibázom el, de képzeljétek el, hogy én még nem raktam föl lemezt, mert hogy itt nem variálok, hogy mit is játszak, és hát. Na jó van, nézzük el.

Erikától meg is kaptam a kis táblát, hogy bakit akarom. Igazából kivettem nagyon sok kis lemezt. És hát ugye jelen esetben a zenei szerkesztés az most folyik, tehát nem szoktam ide beállítgatni sorrendbe, hogy most akkor ezután ez. És hát hogyha jobban figyelek rátok a cseten, akkor lemaradok a lemezjátszóknál. Nagyon egy ott van Megamix. DIS, your hands up, are you okay? Ez egy kis lemez. Don Cooper at Paris Studio. A remixelte.

tiszta már elment aludni, aztán majd a tesz fölkelti. Baby, hands up! Na gyerünk, baby! Tedd fel a kezed!

na itt már jobb volt a váltás. Ryan Paris. És a Dolce Vita itt a Bitangyó Rádióban. Közben elővettem a 47-es lemezt.

Erre az újra kezdős dologról kaptam egy olyan embertől választ, akitől mondjuk pont nem is számítottam rá, hiszen tudom. Hogy bizony 30, több mint 30 éve, ugye? De olyan 30 körül, 31. A boldogságban, békességben, hatalmas szeretetben élnek együtt. De viszont én tudom, hogy mire gondolt Cituska az újrakezdéssel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy nehéz és kell egy kis merészség újra kezdeni, de bízni kell. Bár két élő fegyver a bizalom, és bizony te szerencsés vagy. És jönnek a szép szavak, amik tudom, hogy igazak, és őszinték. Az egyetlen ember, akire csukott szemmel rábízom magam, ő a támaszom, az erőm, és az otthonom. Ott bizony van Dolce Vita.

Η κόφε και τα που μου ατσέτανε. Nagyon retro percek itt a Bitangyó rádióban.

ugyanakkor táncra fel. Ez nagyon jól esett. A nagy sikerű film Slágeres Oltész Rezső tolmácsolásában ez a ház

0: A Bitang jó rádió chat falán. Itt van velünk már Sophie Marceau.
1: Hogy szeress, nem is kell a szó.
0: Ha nem hiszitek, gyertek, nézzétek meg.

0: Hát gyere velem, kedves Bitang!
1: Voltam már a vesztes, fogva tartom.
0: Határeset, határeset.
1: De ma végre
0: Korda Gyuri bácsi
1: álltam, és
0: a fehér galamb.

1980-ban Hernádi Judit előadásába vált ismerté a Mészáros Márta által rendezett Örökség című magyar film egyik legismertebb betét.

Azért nem árt, hogyha teszünk is egy kicsit azért, hogy jöjjön az a csoda. Például a gondolat. Amit érzünk, amit gondolunk, azt nagyon be tudjuk vonzani. Az az igazság, hogy én például nagyon-nagyon félek attól, hogy egyszer nyerek a lotton, és próbálom bevonzani ezt a félelmet. Na, postakocsira pattanunk!

Erika azt írja, hogy annyira retteg tőle, hogy lottózni sem mer. Én azt szoktam mondani, hogy áldozok a Fortuna oltárán. Na nem sokan. Van egy Eurojackpot, vagy valami ilyesmi a neve. Meg egy itteni valami hatos lottó. Úgy vagyok vele, ha nyerni akarok, és nyerni kell, akkor ez is bőven elég. Itt van velünk Bobor Ján, azt írta napocskát. Neked is.

0: a szemedben, hogy megérte-e.
1: Megérte?
2: Ugye nem bántad meg?
3: Kérdezem százszor, ugye nem bántad meg?
2: Hogy jobb volna máshol, már nem gondolsz rá.
1: Csoda szép vasárnapot kívánok mindenkinek, jó Adit kis oroszlán írta nekem. Hegedűs Juditunk. Csoda szép vasárnapot neked is. Jó ébredezés, jó főzőcskézés. Köszönöm, hogy itt vagy. Szerintem itt ilyen bontogatósak vannak, de lehet, hogy van kaparós.

tetszik ez a dal ebben a feldolgozásban. Most becsúszott egy kérés kívánság. Tegnap ugye el lehetett tőlem kérni. Igazából azt mondtam, hogy este 8-ig itt vagyok veletek, aztán majd utána meglátjuk, hogy mennyire lendültök be. Hát belendültetek este 10-ig. Viszont vannak igazolt hiányzóink.

Juditka írja, hogy ez egy szép dal volt. Hát jöjjön még egy szép dal. Nagy kedvenc, egy csodaszép film, betét dala. La Marita, Sylvia Vartan.

tájékoztat, hogy ma reggel lefialt a cicájuk. Még nem tud létszámot mondani, de gondolta, hát, ha érdekelnek a rokonok.

Imádom a cirmos cicákat. Bár meg kell hagyni a két kesztölci trikorol foltos. Hát ők nagy best kedvenceim.

0: Ez a Bitangyó Rádió. Rádió.
1: Egy picit elidézünk napjaink zenéinél, de jönnek még, készítettem még.

Minden is inna. Közben megkaptuk a otthoni démonról a fényképet. Kától. Musukám pedig írja, hogy ők is szeretnek téged, érzik a macskás rokonság. Tikától.

És a Tikának van céges fogadó cicája is. Aki egy kender magos szirmos cica. Ilyen cicám volt. Nekem Kázmérnak hívták. Tökös legény volt, imádott, mikor a kandalló előtt hasaltam.

0: Közben én azért tudom, hogy vannak olyanok, akik szerettek volna tegnap kérni, de nem sikerül. Ezért vagy azért.
1: Sokszor mondták,
0: hát ne fogjátok vissza magatokat. Na, ez szintén új, de best. A muzsika itt a Bitangyó.

Ez egy nagyon jó dolog, mikor sikerül beszívni, aztán kifújni újra. De az se egy utolsó dolog, mikor sikerül becsomagolni és bedobni.

hogyan amit tőled kaptam, adják vissza mások. Szólvév és a búcsúzó úr. Hát szívesen. Én is szeretlek.

Bizony, bezsebeltem a szíveket Szituskától, hiszen nagy kedvencünk a Szulvév. És hát Zorka is odaírta, remélem az élet majd jó lesz hozzád. Hiszünk a karmában.

0: Elbalagtak a diákok, megkezdődött az érettség írásbeli.
1: Sorsom átneír, nélküled bolyongok csupán.
0: Egy igazi ballagos dal a fényben úszott.
1: Átvészelt nappalok után.
0: Helyett most Chris Rudy.

magyar csapatok közül ugye tudjátok, hogy Kovarszky meg a Vega számomra a best favorit, bár nagyon sok csapatot szeretek, tehát megszámálhatatlan. De akiknek folyamatosan minden zenéjét hallgatok és mantrázok, és bejön az a pozitív energia, az ugye Kova. Mellettük a Soul Wave. Egy kicsit már másabb a stílus, de a pozitív gondolatvilág nagyon ott van. De hát persze Bagoszi Norbi.

jól látom, akkor maskurálnak van jégeren, akkor töltsé gyorsan. Nekem még mindig csak pálinkám van.

Szóval én 12 óráig vagyok ma itt veletek, aztán kaptok egy kis szünetet, lehet ebédelni majd, pihenni egyet. 14 órától vár benneteket, majd szeretettel Gébelen, ő lesz a lejátszók mögött. Hat órától érkezik hozzátok majd Mókuska, és minden, ami zene, egészen este 19 óráig. Amikor majd érkezik Tökszár, ő zárja a mai napon a sort, legalábbis erről láthatólag ez így néz ki, 21 óráig lesz majd veletek. Úgyhogy egy kis pihenés, egy kis ebédszünet után, 14 órától egészen 21 óráig. Szórakozhattok a kedves Bitangyó Rádió műsorvezető.

Na egy csipet kultúra. Megvettem, nagyon szeretem. És gondoltam, hogy egy vasárnap délelőtt tervezek ellenetek egy kis merényletet ezzel kapcsolatban. Ígérem, hogy nem tolom le végig.

Anna, szépen lassan csöndbe elengedem, mert azért szóval ez 16 percen keresztül bújna bele a fülünkbe. Jött még egy kérés, kívánság. Amit ezután, a lemez után rögvestre is játszok. Mondom, annyira nem ismerős ez a Milord. Hát egy kicsit begyorsítottam. Napoleon Boulevard. Egy maskú lemez. Itt a Bitangyó Rádió stúdiójában. És erről a Milord.

Hát ugye kaptam egy képet a chat falon, amin egy 2025-ös Bitangyó rádió találkozós vinil lemezes óra van. Írtam, hogy klassz. És ugye bizony nálam is félre van már rakva körülbelül 3 tucat lemez. És hát én ezeket meg szeretném csináltatni majd. Saját. Kis oroszlános bakelit órának.

és aztán majd, ha találkozunk, akkor kaptok. Tika érdeklődik, hogy mert a bögrik már nem férnek a polcon? Simon, a Mária is a boldogságban tartasz? Musukán kérésére.

Na minél több technikával dolgozok, annál biztosabb, hogy ott a baki. Ugye most már valamilyen oknál fogva nem találtam, valószínűleg azért, mert hogy a másik laptopon van ez a dal. És hát így egyszerűbb volt elindítani YouTube-ról. Lady Gaga és az Abracadabra. Hát ezt a bakit akarunk táblát. Ma már nem is tudom, hogy annyiszor kapom meg.

2018 általam egyik legkedveltebb mashupja. Azért az egyik, mert kettő van ebből. Van egy ugye egy despacitos L'amour toujours. És van ez az Elvis White You. A YouTube versus Willie Nelson. És a Marsh.

még mindig nem döntöttem el, hogy csütörtökön, amikor itt ünnepnap lesz majd jövő héten, hogy ellátogatok-e ebbe a bizonyos bolha piacra, amit nagyon reklámoznak, és hát nagyon csábítja a szívemet. Viszont nagyon fontos lenne, hogy rendbe rakjam azokat a lemezeket, amit az elmúlt időszakban hoztam otthonról, illetve amiket most vásároltam. Mert nagyon sok nincs még benne a katalógusban, és hát azért az se jó, hogyha folyamatosan duplázunk.

úgyhogy bevallom a frankot. Holnap is érkezem hozzátok, 18-tól 20 óráig, úgyhogy holnap már úgyis tele lesz a puttonyotok velem, hogy már megint... De hát ugye hétköznap a többi olyan idősáv, amikor én ráérnék, akkor már ugye hála jó Istennek foglaltak, illetve hát voltak, lett volna lehetőségem ugye két héttel ezelőtt, amikor ugye nem tudtak a kollégák lenni, de hát akkor én sem, hiszen itt volt édesanyám. De 14 órától érkezik hozzátok Gébelen. 16-tól 19-ig Mókuska. És 19 órától 21 óráig Tökszár. Úgyhogy tényleg csak egy jó ebéd, egy kis pihenés, és már is indulnak a jobbnál jobb műsorok.

aki szeret, töleld naponta át, mert átöleli más. Na, Tika, figyelj! Kirakom a chatfalra a bakit.

Hát, Mosó tudja, hogy mitől döglik ez számomra a légy. Azt értetik, ha ekkora tévedés bármikor. Ugye, ugye? A Maskó azt írta, hogy egy pofont. De nem, egy patron. Meg egy ajtócsapkodás megér. Ja! Hát én kaptam íger. Te kapsz lepkét. És délbe elmegyünk.

talán túlzás nélkül állíthatom, hogy az általam egyik legtöbbször játszott dalt halljátok itt. Gina T és a Little Butterfly. Még úgy is, hogy az elmúlt 4-5 évben nem túl sűrűn játszottam.

azt írja Tika, hogy maskora nem sokan vagyunk itt abból az időből. Hát Tika, szürke kisegély. Sági Gyuláék, Pistán, Maskura Bubu. Azért kevesen sem. Sőt, Roni is.

Szóval per pillanat ennyien vagytok itt abból az időből, amikor még ez a jó kis Gina T dal a rongyos nóta lett. Nagy Coldplay! Lassan elkezdek jó étvágyat kívánni mindazoknak, akik esetleg már asztalhoz ültek. Musu azt írta, hogy tőlem is kapsz egy baki táblát. Az egész bakit szeret.

Vigyára szaralály! És a Coldplay itt a Bitangyó rádióban. Kettő, azaz kettő darom van még hátra ebből a mai napból.

emlékeztek arra a régi sorszámra, amit az orvosi rendelőbe úgy le kellett tépni, és a, ott maradt, mit tudom én, a hármas, és te meg letépted alól a hármast. Aztán ebben tombolásztunk is. Na, ha valaki megmondja nekem, hogy hol lehet egy ilyen tömböt beszerezni. Következő talira szeretném Szürke kisegérnek névre szólóan aláírottan átadni.

Egy egész raklappal. Na irány nyugat, go west! Én már ide érzem, hogy ezekből a bitangó találkozókból én ki fogok maradni most és örökre. De nem baj, nekem jó az is. Akik tényleg akarnak velem találkozni, és amikor tudok otthon lenni, akkor találkozom.

mert nem tudok kocsiba pattanni akkor, amikor kitalálják, hogy most lesz. Ennyi. Tavaly is ezért maradtam ki. Jónak van susogós melegítője. Hely, de sukár csávó vagy, öcsém. Pet Shop Boys. Az egyik kedvenc orosz DJ-m, DJ Nikolaj. És a Go West itt a Bitangyó Rádióba utolsó előttikén. És ne felejtjétek, 14 órától vár benneteket Gébelen. 16 órától Mókuska. 19 órától pedig Tökszár. Kívánok nektek nagyon fantasztikus délutánt a kollégákkal. Addig is jó étvágyat az ebédhez. Pihenjetek egyet.

Kívánok nektek jó étvágyat az ebédhez. Kívánom nektek, hogy legyen olyan a mai délutánotok, a mai estétek, amilyennek szeretnétek. Holnap 18-tól 20 óráig a szokott időben várlak benneteket. Csak ugyanígy, hevesen, vegyesen.

de hát el kell pakolnom a lemezeket, és hogy egy kicsit kedvezzek maskoráéknak is. Ha már ilyen szépen kiérték.

akkor fölkerült még egy lemez, ami körülbelül egy olyan jó 20 percig fog szólni itt nektek. Az én összepakolós lemez.

segítségével lehet táncikálni, összepakolni, éppenséggel ebédelni. És az utolsó dal, amit most szól, hát akkor egészen pontosan az utolsó előtt. Egy kis erotik és a Kiss Me, és virtuális csókom mindenkinek, aki ma itt volt. Köszönöm szépen, hogy jelen voltatok, írtatok, megtiszteltetek.

Dance With Me, Saragosa Band. Jó étvágyat mindenkinek az ebédhez. Csodás délutánt a távozóknak. És ma jó szórakozás délután Gébelennel, Mókuskával és Tökszárral. 14-től 21 óráig élő műsor itt a Bitangyolán. És ma jó szórakozás délután Gébelennel.

33-on pörög, ez is. Hát kívánom, mint kívánja a szervezetem a bakit. Szóval 20 órától pedig Szél és a Rockvillám című műsorra lesz a holnapi napi menü. Táncrend. Én elmentem lemezpakolni. Sziasztok, ciao.

Na, és akkor még egyszer jó étvágyat mindenkinek az ebédhez. Csodás délutánt. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok, ciao.

Rebecca Sanan Bubu. Tika. Monday, holnap lesz egy mániánkus hétfőn. Happy birthday to you. Happy birthday. Még egyszer Joe-nak.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, de...
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: Hát kellemes vasárnap délután kívánok mindenkinek itt a Bitang Jó Rádióban. Gébelem műsora kezdődött, ez a Let's Trance, természetesen ebben a 2 órában trance zenével. Költettek minket a Bitang Jó Rádió weboldalán, bitangjoradio.com, és természetesen a közösségi oldalakon is, például a Facebookon. Ha pedig interaktív akarsz lenni, és csevegni a többi rádióhallgatóval, illetve velem a műsorvezetővel, akkor chat.bitangyoradio.com, és már is itt vagy a csevegő falon. Egy nagyszerű dal kezdésnek Dimension és Rama Duke felvétele, Tunnel Vision, Sam Blaine Smile és Gravix remixében pörög. Hát nagyon boldog névnapot kívánok ezzel a dallal az Árminoknak és a Pálmáknak, hiszen Ármin és Pálma névnap van, és boldog születésnapot a születésnaposoknak.
1: Ez itt a Bitang Jó Rádió, és benne Gébelen műsora.
0: Egészen 16 óráig pörögnek a nagyszerű trance nóták, aztán érkezik majd hozzátok Mókuska egy 3 órás műsorral, és közvetlen utána pedig érkezik Tökszár. Trance nóták, aztán érkezik majd hozzátok Mókuska egy 3 órás műsorral, és közvetlen

mondom is a listát, jelenleg itt van Ronnie, Bubu, Nefertiti és Pista 67. Nagyon kellemes szórakozást kívánok nektek is, és kellemes vasárnapot. Gyertek, még sokan beférünk a csörgő falra.

És hát nem csak a Bitangyó Rádió hírhető el a közösségi oldalon, hanem én is hirdetve a kereső vagy Gébelen úgy kell írni, hogy a Gabe Elon a TikTokon is megtalálhatsz, vagy akár az X-en. Egy After Us Note a folytatásban, a címe pedig Connecting to Source. Tehát akkor csatlakozunk a forráshoz.

És hát ugye connection complete, teljesítettük ugye a csatlakozást, hát igen, és itt van velünk a Bú és a Csevegő falon. Hello, örök, hogy itt vagy. Jönnek, mert hát többes számban vannak a nyitott égboltok. Open Skies.

közben csatlakozott hozzánk Maskura és Katóka is itt a csevegő falon. Sziasztok, kellemes szép napot! Aki lemaradt az elejéről, ez Gébele műsora itt a Bitangyó Rádióban a Let's Trance, természetesen trance zenével 16 óráig.

0: Jön egy kisebb fény a folytatásban, a Path of Light a felvétel címe, és az előadó pedig a Forbidden Mind.
1: Az évtized legfrissítőbb rádió.

És már is megyünk tovább megállás nélkül, hiszen itt van az 1000 éve, vagyis 1000 years, ez a felvétel címe. Kyo Dalbert és May Weaver felvétele.

0: Thousand Years, ez volt a felvétel címes, Yao and Albert és May Wave nótája pörgött.
1: Ez itt a Bitangyó Rádió, és benne Gébelen műsora.
0: És látszik, hogy jó zenéket játszom, hiszen itt van már Nefertiti is velünk a csövegő falon. Kellemes szép napot neked, Rincarna, Max the Noise és Anaim felvétele, Dark Side of Me. Itt van a sötét oldalam.

és már is lehet látni a csevegő falon az utána lévő élő műsorokat, hiszen jön majd 16 órától Mókuska, 3 órás műsorral, minden ami zene, aztán este 7-től pedig Tök Szár áll a lemezjátszók mögött. Ez a két élő műsor vár még rátok itt a Pihagyó Rádióban.

És hát természetesen köszönjük meg a Little Lionnak is a fantasztikus műsort, hiszen 9-től 12-ig ő is szórakoztatott benneteket itt a Bitangyó Rádióban. Köszönjük neki! Remélem tudtátok őt hallgatni.

0: a Pitangyó Rádió, és benne Gébelen műsora.
1: Ahol természetesen a legjobb trendzenék szólnak 16 óráig, Are You és Krabix felvétele a folytatásban. Érkezik az Eternity Remedy.

Közben történnek a dolgok a csevegő falon. Wolfinak küld ismét üzenetet. Katók azt írja, hogy very best friend forever together. Ezt üzenem Wolfinak. És hát velünk van már Bíborka is. Kellemes szép napot neked! Ha te is velünk akarsz tartani, akkor gyere a Bitangyó Rádió csevegő falára, chat.bitangyoradio.com.

És a folytatásban megérintjük az eget egy kicsit spanyolul. Tocando el cielo, a felvétel címe, egy Transmixben pörög majd Carlos Olmo felvétele.

Közben Bíborka írja, hogy nagyon meleg van, ki is raktam egy képet róla. Remélem az időjárásra gondoltad. És nem valamiféle parádéra.

Hatalmas ez a zene szerintem, Carlos Olmo és a Tocando El Cielo egy trance mixben, nagyon jó énekel benne az énekesnő. És hát mai éjszaka lesz egy kis vad lovaglás, nem tudom, talán a hálószobában, erről szól a dal talán. Wild Ride Tonight, a felvétel címe, Claudia K. felvétele forog majd. Ugye a ride angolul minden, amire ráülünk és mozog alattunk. Lehet az ugye a motor is, meg a ló.

És ha nem hiszitek, hogy van két lábú ló, akkor megnézhetitek a csevegő falunkon, a maskora kis rakta. Inkább egy T-rexnek tűnik, ilyen hosszú farokkal, de...

Wild Ride Tonight. Ne feledjétek, hogy közvetlen utána érkezik majd Mókuska. Aki 3 órán keresztül szórakoztat majd benneteket itt a Bitangyú Rádióban, és utána pedig Tök Szár érkezik.

Nálam pedig egy kis Solar Nova, Cosmic Culture és DJ Dean No Type Röge. A Wide Ride Tonight után.

És egy friss információ sem vagyok arról, ma van Joe Papa születésnapja. Nagyon boldog születésnapot kívánok! És ugye küldök is egy dalt, Hello in the Forest, egyedül az erdőben ez a felvétel címe. Full Force felvétele forog majd. De addig még egy kis Solar Nova.

és a születésnapi üdvözlet után itt a Lost Witness felvétele Set Me Free.

Megállás nélkül szólnak a trance nóták itt nálam, ez Gébel a műsor, a Bitang Jó Rádióban a Let's Trance egészen 16 óráig, ott pedig érkezik majd hozzátok a Mókuska, fantasztikus műsora, Transaphonic, nótája forog, Euphony. Aki pedig feldolgoztam nekünk, N. Skinger.

És egy kedves barátom kérése, Nash-es Elizabeth Red felvétele, Let the Light In, egy nagyszerű feldolgozásban.

Mekkora zene, nagyon jó választás volt ez. Nash és Elizabeth Rede, Let the Light In. Egy Extended Club Headed-ben forgott. És hát jön a jövő, Future, David Forbes és Paul Denton nótája.

És hát ha maradunk még a 140 BPM-nél egy kicsit, hiszen ugye 126-ról indultunk a műsor elején, és hát itt van Cronem DJ és a Braid the Madness.

és hamarosan egy olasz érkezik, Mariano Mancini és a Where I Belong. 16 órától pedig egy kedves erdei állatka, Mókuska. És hát Mókuska 3 órán keresztül szórakoztat majd benneteket itt a Vitamio Rádióban, utána pedig érkezik majd a Tök Szár élő műsora.

Ugye Mauro, Mariano Mancini, ugye lényegében argentin, tehát ott él, de valószínű olasz rokonokkal, ugye.

És ha már tegnap örültek a kormányváltásnak, akkor jöjjön a változás szelei című nóta, Winds of Change. Hát reméljük változik valami, bár nem sok remény van benne. Aki oda kerül a húsos fazékhoz, az biztos, hogy elvesz belőle. Robin McLemoyle, G. Summers és Stacy J. fog nekünk zenélni, énekelni. Winds of Change.

0: Bitagjó Rádió.
1: Az évtized legfrissítőbb rádiója.
2: És annyira táncoltam, hogy majdnem elfejtettem a következő felvételt berakni, de már is itt van a nagy néve Tala 2 Hexa C és Your Destination.

Olyan jelenlegi felállás szerint utána érkezik majd a Mókuska műsora. 3 órában, 3 óra után pedig, illetve 3 órás műsor után pedig Tökszár lép majd a lemezjátszók mögé.

És a háttérben már is beköszönt hozzánk a Mókuska. Mindjárt itt van. Mint a télapó. Meg a húsvéti nyúl. Nálam pedig mindjárt itt van Son Langer, Zara Taylor, Shrux és hát ezt nem tudom kiejteni, de úgy van leírva, hogy CIE. A Lost a felvétel címe. A fenenné meg ezeket a hülye előadó neveket.

Egészen jó volt ez a nóta, nekem nagyon tetszett. Érkezik Brian Kearney és Modi a felvétele. Ready to fly, remélem kész vagy a repülésre.

És hát hamarosan itt az utolsó felvétel tőlem, a német lemezlovas André Vizior és Aqua Gen nótája. A felvételük címe pedig Iron Eden.

Hát ez volt Gébelem műsora itt a Bitang Jó Rádióban, a Let's Trance, természetesen ebben a 2 órában trendzenékkel. Remélem mindenkinek tetszett a válogatás, hogyha igen, akkor találkozunk a legközelebb is. További nagyon szép vasárnapot kívánok mindenkinek, és hát jó szórakozást Mókuskával, és utána majd Tökszárral. Köszönöm, hogy velem voltatok, sziasztok!

0: Közben veri be fel a mikrofont, hogy fejelgeti. Ő az agresszív kis tehén.
1: Vadásban vagyok! Baszki! A sarukés!

Na hát így a második órában megejtjük a születés és a névnaposainkat is. 2026. 5. hó 10-e vasárnap van, amikor vannak névnaposaink. Pálmák és az árminok ünnepelgethetnek ma. A pálma egy magyar eredetű női név, a jelentése a növény maga. Az ármin egy latin eredetű férfi név, a jelentése hadi férfi, kedves pálmák és kedves árminok, nektek nagyon-nagyon boldog névnapot kívánunk. Természetesen vannak születésnaposaink is, illetve egy, de őt így látatlanba ismeretlenül is nagyon szeretjük. Macskuránkon keresztül

Igazából a mi születésnaposunkat, ugye a Jópapát, én már 3 napja köszöngetem, itt is, ott is, meg amott is, ahol sikerül. Drága Jópapa, így adáson keresztül még nem sikerült, úgyhogy fogad tőlem nagyon sok szeretettel a kis mókusaimat, akiket betanítottam az éjszaka, hogy ma elő tudják neked ezt adni. Még egyszer boldog születésnapot kívánunk a Bitang Jó Rádió és az összes hallgató nevében.

0: még egyszer nagyon-nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk. Ami Joe papának, és azt írja az Atesz, hogy Isten éltesse a szülinapost, ha összefutunk, iszunk rá. Hát, az biztos. Most megnézem én is lapján azt a csöcsöt, hogy micsodát a zsebet. És akkor ennek örömére nézzük, amit nem szabad elfelejteni.
1: Ez egy fa. Ez egy fa.
2: Ez egy fa.
1: Ez egy fa.
2: Ez egy fa.
1: Ez egy fa.

0: Most rá fogom gyópapára. Az ő tiszteletére fogom elültetni újra a fejetekbe ezt a nagyon jó kis szüveget és azt a bizonyos fát.
1: Ez egy fa.
2: Ez egy fa.
1: Ez egy fa.
2: Ez egy fa.
1: Ez egy fa.
2: Ez egy fa.
1: Ez egy fa.
2: Ez egy fa.
1: Ez egy fa.
2: Ez egy fa.
1: Ez egy fa.

0: kétszer néztem rá, amit bedobott a szürke kisegerünk. Ez egy fa. Amire azt írtam, hogy... Ez igen. Ez egy fa. Happy Nation, Masturbation.
1: Ez egy fa.
2: Ez egy fa.
1: Ez egy fa.
2: Ez egy fa.
1: Ez egy fa. Ez egy fa.
2: Ez egy fa.
1: Ez egy fa.
2: Ez egy fa.
1: Ez egy fa.
0: És Bubuka is táncol. Na, Joe Papa szülinapjára elültettük a fát megint mindenhol, ahol kellett, meg ott is, ahol nem kellett. Jöjjön egy kis scooter, és a Big Ron Blitz.

Na, közben megkaptuk a fényképet. És megvan a zseb is. Ja, hogy most nem az a lényeg? A torta. Aha, szép torta. Bele is nyomnám az orrom egyből. Haha, de szeretném.

Azt írja a maskuránk, hogy három szelet torta van még. Hát abban nagyon nem tudom belenyomni a fejem. Azért megpróbálnám. Képzeljétek el, mit hoztam nektek. Egy manót.

Nekem annyira mindegy egyébként, szürke kis egér. Megnyertem én már azt, hogy 30 éve. Való, onnan jött hozzánk ez a kedves kis Manu. Egy Manu a távolból, most bújj ki álmodból, aki szomorú, rá gondol, ő azonnal kár. Ja, hogy én nyertem meg a tortát, de mindegy, mert én is olyan vagyok, szóval mindegy, adok neked egy kis

0: saperne.
1: Azon nem csodálkozok. Cosa farò per conquistar suo cuore? Marina, Marina, Marina. Marika ezt neked énekli. Azt énekli. Marina, Marina, Marina.

Jaj, de jó is az, már torna levélben nem igazán. Mindegy, mert a levelet úgy sem eszem meg. Nagyon ügyes vagy.

Hozom a teszt, na nem az enyémet, hanem az éneklős a teszt, aki azt mondja, hogy az a segg. Hát na meg az a mell, ami ugye ott van a felső zsebbe. Vagy mögött, vagy mit tudom én. Benne.

Hát az nyert, de én meg azt sem tudom, hogy miről van szó. Én megakadtam a szabolcsi töltőtrápostánál. Csópop a születésnapjánál járok még. A tortánál, na és a fa. Ez egy fa, ez egy fa.

Miért nem tudom azt kell mondani, hogy ez egy fa, hanem ez egy funk. A mi funk, meg a pofunk. Az lesz neképpen jó étvágyat hozzá.

megérkezett kis szia, szia! Hát azzal szeretném kezdeni neked, hogy az úgy történt, hogy addig forgolódott, hát így az éteren keresztül befordult hozzám. Köszönöm szépen!

Tika, ha te nem tudnád, hogy melyik a legszexibb testrész, akkor neked is megmutatom. Ha, mit nem úgy, hanem amúgy.

0: szerintetek mi a legszexibb testrész? Hát szóval én nem tudom, comb talán.
1: És miért?
0: Nem tudom, olyan nagy, puha és fogható.
2: Hát biztos a fasz, nem tudom.
0: Szerintetek mi a legszexibb?

Na és az én Attimmal kétszer kérte, hogy adjam rá a következő zenét. Alvin és a mókusok érkeznek, és ha vettem a piacon egy szájkosarat, ajajaj, szedd alá!

Közben köszöntöm a chatfalunkon Tökszár kedves kollégámat is. Éppen megbolondulunk, kérés volt ez a csodás zene. Fogom is a fejem rendesen.

0: Tika, lemaradtál még valamiről? Megmutatom neked is. Nem hagyok senkit lemaradni, aki így szokott lenni.
1: Nincsen kontaktus, azt mondom, kontaktlencse nincs a szemembe. Csillogító nincs a szemembe. Inni nem ittam. Drogozni nem drogozok. Nem cigizek. Úgyhogy ennyi. Magától csillog a szemem, ha csillog.
2: Itt mindenki hülye!
3: Itt mindenki.

Máriánk azt kérdezi, hogy erre, hogy hogy kell táncolni. Megmutatnál valaki? Szerintem elég, hogy hanyat vágod meg, de aztán rukkapálsz. Ugye, hogy ugye, ő egy művésznő. Neki nincs a szemén csillogító sem. És bizony itt van már az AD stúdió, és jön a nyári eső. Az a helyzet, hogy most egy pár napra mondják, hogy hőmérséklet zuhanás lesz, és lesz egy kis eső is, ha minden igaz. Mondjuk nálunk bent a szobában most is 26 fok van, ventilátor mellett. És még nyár sincs.

képzeld el, Tika, még most sincs vége. Csodálatos zenét hozok. És akkor úgy kell kipótolni, ahogy szeretnétek mindenki.

Stick azt írja, hogy szakadozik a netem. Hát eddig nem szakadozott, majd lehet, hogy ezután. Ő volt az AD stúdió és a nyári eső. 17 óra 50 perc van. Még 10 perc és átgurulunk a második órám végére és a harmadik órám eljére. Hallgass az éjben a nyári esőt. Na, figyeljetek! Hallgasd az éven a nyári esőt, igazam, te legyél, gyere vissza, ne félj! A szememre nincs, szememen nincsen kontaktlencse nincs a szemembe, csillogító nincs a szemembe, inni nem ittam, drogozni nem drogozok, nem cigizek. Úgyhogy ennyi, magától csillog a szemem, ha csillog.

Azt olvastam, máskor, hogy én is a születési fájdalmakkal szenvedek. Kicsit megrázzuk most a rongyot. Ha nincs rongy, akkor mindenki azt, ami éppen lóg belőle rajta.

Közben kis oroszlán is rázza. Én látom, úgy rázza, de úgy rázza. Majd ez szakítja. Marikával együtt, na hát ő meg aztán le is szakítja.

Szerinted kell nekem inni ahhoz, hogy hülye legyek? We laid rubber on the Georgia asphalt. Megfigyeld az adásomat. Ja, mert hogy megkérdezte tőlem a maskorogyi szólt rendesen. Nem.

No, megráztuk, rendesen 18 óra elmúlt, mindjárt egy perccel. És akkor a következő, a harmadik órámat kezdjük egy nagyon lassú zenével. Hozom nektek Andrea Bocsinit, mit szóltok hozzá? És a szám címe Time. Say goodbye.

Na, hoztam nektek egy kis ilyen zenét, és mit szóltok hozzá? Ma már tényleg volt minden, bár még valami nem volt. Jaj, de lesz.

0: Európa kedvencei. European Hit Radio.
1: No és hogy mi nem volt, ami lesz, és nem hogy lesz majd, hanem most lesz. Szép lassú, szeretem. Mégis rock, de az az igazi lightos rock. Az a Hammerfall és Nora. You can never escape from... és a second one.

Marika, figyelj a chatfonra. Ott van az emberöd. Hogy jár a nyelve jobban, mint az ujja? Hát nem egy hátrány egyik sem. Főleg, hogy ilyen szép gitárszóló van benne.

Hamas urán akadozik a hang. Hát még ne ragadtál, lehet Rokinál is rázod. Szegény jó papa, mit kell túlélnie mellette, drága kis földén? Hey sexy lady! Ő már itt Shaggy és Brian. Jelent meg Tony Gold.

Szóval a zene, ami nem sokára indul, a szeres úgy is, ha rossz vagyok, egy kicsit máshogy. Mert bizony nekem eszemágába sincs változni. Úgyhogy akinek jó így, az jó, akinek nem jó, az úgyis jó. Nekem mindegy. Na figyelj akkor!

Szeresúgyis, ha rossz vagyok, vannak őrült pillanatok. Szeresúgy, ahogy itt vagyok,

Jaj, de jó, kaptam egy valamit, mit is azt írja, szürke kisegér, te vagy az X. Köszönöm szépen, hát a lábamban, Max. Úgy konyikálok itt nektek, hogy mind a két fülemen rajta a fülhallgató. És konkrétan a saját hallomat, tehát a saját hangomat nem hallom, mondjuk, hogyha egy kicsit elhúznám, akkor talán tudnám igazítani a hangot oda, hová kell. Na de mindegy, szeress úgy is, ha rossz vagyok. Hát és stúdióval megyünk tovább. Csak gyöngítségre vár. Na ilyen, amikor hallom magam. Valami nagy szerelem.

0: Azt írjátok, hogy hát úgy könnyű, hogy te nem hallod a saját hangodat, csak mi. Hát miért szenvedjek én is, amikor itt vagytok ti?
1: Szerelemnek minden szabad, tudom nem sokat jelent.
0: De néha mégiscsak kell valami nagy-nagy szerelem.

Azt írjátok, hogy köszönjük szívből jövő őszintességedet. Nagyon szívesen. Maskurán meg ellopta a hajnali képemet. Mondjuk teljesen mindegy. Hajnalban is úgy nézek ki, meg majd délután és este is. A szerelemnek minden szabad, tudom, nem sokat jelent, de néha mégiscsak kell valami nagy-nagy szerelem. Kimondott gondolat.

0: itt a Mókuska, a Bitangyó Rádió hullámhosszán, ahol a zeneharab csavart fel a hangerőt, mert most jönnek a legbitangabb slágerek. Ne pislogj, lemaradsz! Ez a Bitangyó Rádió, ahol mindig pörög az élet.
1: Mindig pörög a minden, meg harap a zene, hallottátok? Itt már minden is harap. Na meg ugye itt, mindenki hülye.

Igen, amikor nem táncol a Mária, tudjátok, hogy mit csinál, már csak azért is elmondom nektek. Azt. Azt. És nagyon-nagyon azt. Úgyhogy szégyeljed magadat össze meg vissza. Én is akarom azt. Bár van fánkunk, de akkor is. Én nekem az kell.

Már csak azért sem. Valamit olvastam ott bent a chatszobánkba. Kisegerünk dobta be.

0: az utolsó.
1: Megkaptam az engedélyt Máriától, elmondhatom, hogy mit csinál. Maszturbál, ja nem a... Nem, ha tésztát összegyúrta. Maszatolta. Nem ezt kell mondani.

Aha, aztán itt árulja el magát a maskura. Azt mondja, hogy jó. Aha, én is. Meg mi mind jók vagyunk. Ez volt a szeptember végén, amit a mi kisegerünk dobott be. Aha, kis oroszlánunk meg azt jelenti, hogy ő megszűz. Hát esetleg a horoszkópod. Na és amiért ilyen rosszak vagytunk, hozom már bizony a rendőrséget. Anzvaj, policáj! Gyerünk sorba, 1, 2, 3, 4.

Azt írja a kis oroszlánunk, hogy a Vizent, most hogyha én azt mondom neked, hogy április 10, de ne a horoszkópot nézd, a hónapot, ugye akkor már mindent is értesz.

Megjött Mária. És hozta a sajtos pogácsáját, amit összemasturbékolt, már a tésztáját. Jó, kiabál ez az ember ebbe a zenébe, a Modo Ice Five Policy, remélem azért megijedtetek, technóverzióba hoztam direkt. És 18 óra 30 perc van. Ami azt jelenti, hogy még egy fél órát leszünk itt együtt. Aztán én tudom, hogy kiszakadok a gép elől. Képzeljétek el, nem is mondtam. Jöttem a gép elé. Hány órakor? 2:30. Mondom, még mik szegény gépen valamit elkezd magával csinálni. Ugye akkor kapcsoltam be, én csak akkor vagyok gépnél, akkor van bekapcsolva, amikor jövök adásba. És ugye előtte, amikor készülök. Háromnegyed-négykor felkeltem a gép előtt. Szóltam a tesznek, hogy hát én bealudtam. Úgy aludtam be. Hogy a rádiós programomban volt, hogy 4-5 darab zene. Na, mondom, jó van, mókuska, akkor ülj le egyes. Hát csak én tudok így aludni ülve. Bezzeg éjszaka nem megy. Mindegy, azért összehoztam, nem? Ők már itt az ava járók és... Crazy Dance! It's

Igen, hogy a képre van írva, befutott a nap kérdése, méghozzá a kisegerünktől. Ha orgazmus közben halok meg, akkor jövök is, meg megyek is. Aha. Akkor el lehet mondani, hogy jött-ment vagy.

0: school, ado, okosha school, ta, syphilis school. Hey, magas egyet, mögött hol a tenger, hupiké, ott vannak ők a tő. Ta vesz a sét.
1: Voltak törpök, most is vannak hupikék, törpikék. Hozzák a makarónit, ki szereti nagyon.

Most elfelejtettem, hogy mit akartam. Ja, megvan így az adásom végére.

köszöntöm Önöket. Mai időjárásunk olyan volt, amilyen, illetve hát úgy alakult, ahogy, de most nézzük az előre jelzést. Hazánk fölött egy anticiklonszerűség halad át, amely minden bizonnyal így vagy úgy, de befolyásolja hazánk időjárását. A héten a napi középhőmérséklet 0 és plusz 45 fok közé tehető, az éjszakai pedig olyan mínusz 20 és plusz 25 között valószínűsíthető. Meleg vagy hideg léghullámok is előfordulhatnak, kialakulhat továbbá eső, zápor, egyes helyeken pedig égeső, ez persze attól függ, hogy lesznek-e egyáltalán esőfelhők, vagy pedig nem. A folyton változó időjárás sokaknál okozhat, kérem, bármit. Északról, keletről, nyugatról, illetve egészen délről gyenge, erős, néhol viharos erejű szél sem könnyíti meg majd az érzékenyebbek közérzetét. Jellemző lehet az éberség, vagy éppen a fáradékonyság. A mediterrántól a sarkvidéki éghajlatig szinte bármi előfordulhat, úgyhogy javaslom, hogy öltözzenek rétegesen. Ami az allergiásokat illeti, hát mindannyian Isten kezében vagyunk. Nyugodalmas vagy kevésbé nyugodalmas, jó éjszakát, kedves minden.

Olyantot nem csinálunk is, segél. Vizálás az úgy, hogy itt ennyi, ott meg annyi. Az attól függ, hogy hol mennyi adót fizettek be.

azt mondja kis oroszlán, hogy na, mi a situation, megyünk át a kerítésön. Ahogy illik. Én is úgy mentem át a kerítésön, amikor almát loptam barátnőmmel. Azt a szép az volt, mikor felakadtam az almafára helyett a kerítésőre. Azt ott maradt még a mókus bundám is. A hasikám az úgy megérezte. Jöjjön így a végére egy kis Rolling in the Deep Adele-től.

Kaptunk újra egy kis képet autószerelőnél. Uram, a fékeket nem tudtam megcsinálni, ezért hangosabbra állítottam a dudát. A legjobb szakember, ajánlom mindenkinek. Én mondjuk ebben az esetben kivágnám az autó alját, és akkor jönne az a bizonyos. Freddy Béni kocsi. Tudjátok, az a Joker a lábba hajthatós.

Atos azt kérdezte, hogy van-e nekem Trabantom. Hát, zenébe van. Sipos F. Tamás és az Exotic Trabant Limuzin. Gyertek a látok csopom.

Artasztól egy képecska a chatfalunkra. A sörben biztos van női hormon, mert ha sokat iszok belőle, elkezdek fecsegni és rosszul vezetni. Egy az, hogy nem iszol. A másik a balesetek 90%-át férfiak okoznák. De köszönjük szépen, viccnek jó volt.

erről csodálatos zenére még Snoop Dogg is betáncolt. No, hát az a nagy büdös helyzet, hogy hát ennek a 3 órának is eljött a vége. Úgyhogy én mindenkinek nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velem. Az elején volt egy pár perces technikai probléma, de megoldottuk. Ezért elnézést kívánok. Hát remélem, hogy mindenki jól érezte magát, legalább fel annyira, mint én, és már boldog vagyok. Én veletek, ti velem. Na meg a zenék. Fogadjátok nagyon-nagyon sok szeretettel a következő, nem is tudom, hogy hány óra házigazdáját, tök szárad. Most nézem gyorsan vissza, de nem látom, hogy meddig lesz itt velünk, de jön az a lényeg. Már itt van fent a chat falunkon egy ideje. Neked nagyon-nagyon jó adásolást kívánok. Többieknek nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok. További szép estét, majd jó éjszakát. A mikrofon mögött a műsorvezető szerkesztő Mókuskát hallottátok. Sziasztok!

0: Hát akkor szeretettel köszöntök mindenkit, sziasztok, szép jó estét kívánok, tök szár visszatért a szabadságából, így 3 hét kihagyás után visszaérkeztem, visszatértem hozzátok, és amit már esetleg itt hallatok félfüllel, egy kis latin zenével készültem nektek, remélem, hogy tetszeni fog, és mindenki fel fog pörögni, táncolni fog, ahogy szoktam én is mondani.
1: Igen, tánc...
0: Úgyhogy legyen tánc itt. Kisengedem hamarosan a zenét, és én még utána majd néha közbe beszélek, mondok egy-két dolgot, mik történtek, mik nem, de azért azt mindig meg szoktam kérdezni, és próbálom megkérdezni, hogy mikrofonnal, zenével, minden rendben van, nincs recsegés, nincs kattogás, én ugye a szervert nézem, hogy remélem, hogy nem dobál ki, és köszönöm szépen a jó adás kívánságot nektek.

És itt ragadnám meg az alkalmat, szeretném megköszönni Mókuskának az elmúlt 3 órás műsort, és remélem, hogy itt is mindenki jól szórakozott, és ne hagyjatok egyedül engem.

Bocsánat, Gata, nem figyeltem még egyen oda, hanem másra figyeltem egy üzenetváltásra, de köszönöm szépen a lájkolós képet neked, és remélem még más is küld.

És akkor így gyorsan tartok egy gyors felsorolást, míg el nem felejtem. Akik itt látok a falon, és velünk együtt teltik a más titő, nem más, mint Little Lion, Mókuska, Roni, Robit és Árti Dút is látom, akik Botok igaz, Bubi 81 Kata, Maskura 67 Mária, Szürke Kisegér, Tika és Zen, akit látok, külsősről pedig lelátom Tindert és Ericssont is, úgyhogy köszönöm szépen. Ó, és kimaradt Nefertitis, bocsánatot kérek. És előfordul, hogy még más is hallgat, kívülről, határon innen és határon túl, főleg én, aki határon túl vagyok, őket is üdvözlöm.

Én is köszönöm szépen Ericssonnak a jó adáskívánságot, és én remélem, hogy ma nem lesz nagyon szakadozott az én szerverem se, úgyhogy kitartás nekem, és nektek is. Hey!

Azért remélem, nem hagytam ki senkit a felsorolásból, mert azért én is próbálok többfele és figyelni mindenhol, mindenkit figyelembe venni. De ha valaki kimaradt, tegye fel a kezét.

És már is itt van Tinderrel a kedvenc számunk, a világít a számban a Negro. Csak az eredetiben.

És itt már látom, hogy megírjátok a jó időt. Én kinéztem itt az ablakon, még süt a nap szerencsére. Jó, persze egy órás elcsúszás van itt köztem és köztetek, úgyhogy itt azért kicsit világosabb az idő. Nem volt túlságosan meleg a mai nap, 12-13 fok, de én ezt szeretem, úgyhogy remélem, hogy ti is élvezitek majd talán ezt a jó időt. Nektek is jut a melegből, én nem kérek, és még mindig tök szárt halljátok itt a Bitang Jó Rádióban.

0: Fugees from a third world country.
1: És itt látom már mindenkinek jó kedve, Mária is, Mókuska is, nagyon rázat, sekkel egy kicsit furcsább ez a tánc, de nem olyan rossz, én úgy gondolom.

0: Princess Perfection.
1: És Csatak is bejelentkezett, de nem olyan rég láttam, hogy ő elindult Egerbe, és mondtam, hogy vigyem magával, de engem itt hagyott, úgyhogy valahogy utol kell majd érnem.

És mint ahogy mondtam, oda voltam egy kicsit szabadságon, kedden érkeztem vissza, itt a, majdnem azt mondtam, hogy lakatlan szigetre, de hát így csak elszigeteltem, visszaérkeztem Angliába, úgyhogy most már teljes bedobással itt vagyok. Elkezdtem dolgozni, meccsen voltam, munkákat kezdtem többet is csinálni, és a jövő hétvégét sajnos megint ki kell hagynom, mert bátyám érkezik Angliába, és megint megyünk meccsre. Remélem Tinder nem fog kinyírni, hogy Aston Villa Liverpool meccsre megyünk, de ha nem, ha mégis, akkor majd átadom neki egyet. És Maskurának szeretném megköszönni, hogy itt volt és hallgatott. Köszönöm szépen, neked szép estét, jó pihenést és kitartást a jövő hétre.

és Nefertinek szeretné, Nefertitinek szeretné megköszönni a jó adást, és örülök, hogy csatlakozott hozzánk, ő is elkezdheti a Macarénát. És Little Lion-től és Tinder-től már meg is kaptam azt a különleges makarinát, de nem a Los Derios csajoktól kaptam a gifet, de már Mária be is tette.

És külsősként látom, hogy Erikson és Tinder is nagyon jól táncolnak, de akit még látok, Mókuskát is, Tikát is látom, hogy szépen táncolnak erre a gyönyörű szép zenére.

0: Viszont, hogy a weblapot karban tartják így, sajnos nem tudom elmondani nektek, nem látom a honlapi műsort, úgyhogy ha esetleg valaki tud bármiféle információt, kérem, ossza meg, és én is megosztom a hallgatókkal, holnap kire lehet számítani.
1: Tánc.

És akit hallunk, ő már nem más, mint Arash, és a Temptation, és Little Lion-nak szeretném megköszönni, hogy beírta itt nekem a műsort is, amit látok, az, hogy 16, nem értem, ez a 16.00, 11-től 12-ig, de biztos, hogy ez valami lehet, de 11-től 12-ig Dolly Rockhouse lesz, 16-18 között Pinocchio érkezik a slágerek 45-ös fordulaton, magyarul Bakelitről fognak jönni a zenék, és 18 és 20 óra között Little Lion fog érkezni a Hevesen Vegyesen című műsorával, 20-tól 22-ig pedig Len Seal érkezik a rockvillámmal.

0: És itt látom szürke kisegértől is megkaptam az én kedvenc barátom képét, aki nem mondja másképp.
1: Ilyen tánc.
0: Vagy pedig len.
1: Döntöttem.

Binder, köszönöm szépen, hogy jók zenéket játszok, ahogy írod. Még bele se melegettem így a zenékbe, és már úgy látom, hogy 40 perc eltelt ebből a műsoridőből, és még mindig tök szárt halljátok itt a Bitang Jó Rádióban.

És azért megkérdezem, hogy történt-e valamit az elmúlt 3 hétben, mert én azért otthon Magyarországról nem mindig tudtam követni az események, itt történik-e, vagy van-e valami esetleg, valami jó hír, rossz hír, rossz hírt nem mondjatok, csak jó, de azt akkor kell, akkor bemondom nektek, és akkor örülünk együtt.

És akit hallunk, ő már Enrique Iglesias, és a Bailamos. Igen, Little Lion, otthon elég sok minden történt, de ebben nem merülnék bele, nem akarok itt politikáról beszélni, valakinek jó, valakinek rossz. Én mondtam, hogy engem annyira baj érint, hogy nagyon sokat romlott a fontnak az értéke, úgyhogy én kevésebb pénzt kaptam a pénzváltóba, de hát így jártunk. Fizetnem kellett otthon egy keveset, de kibírjuk ezt.

akarsz róla beszélni, Mónkuska? Kik azok a rossz nénik és bácsik, akik megrontanak? Majd tartunk egy kis enyebenyét nekik.

Köszönöm szépen, Little Lion, hogy itt voltál, és megosztottad velem a holnapi műsort is. Örülök, hogy kitartottál eddig, és holnap várunk vissza. Nem tudom, hogy én valahol leszek olyan helyen, de lehet, hogy bekapcsolódok, mobilról rádiót hallgatok, de ezt nem merem biztosra mondani, úgyhogy jó zuhit neked, aztán viszont jó filmezést!

Akkor mondhatnám Little Ion-hoz, hogy adom a talpalávalót a zuhanyzáshoz, de szappant azért nem dobunk le a földre, mert annak fájó vége lesz. Nem azért, mert le kell hajolnod, hanem elcsúszol rajta.

És ha már itt annyira Maria, Máriáztatok itt nekem, jöjjön Santanától a Maria Maria. És kérdem Tindertől, hogy jó az, hogy nyert az Arzenál, vagy nem annyira. És megérkezett Zorka is, szeretném üdvözölni őt, és ő neki szóljon ez a gyönyörű, szép Santana ének dal, nóta.

és régen volt egy ilyen vicces szólás is, hogy mit csinálnak Carlos, amikor nem gitározik, és erre mondták azt, hogy Santana. Szóval Santana, de hát ő csak gitározzon.

Remélem én is, Zorka, jó vagy, és kipihented te is magad a hét fáradalmaitól, jövő héten új erővel kezd el dolgozni, viszont tőled várom a heti lájkolós fényképet, ha lehet ilyet mondani.

Ez arka jó lesz a fürdőkádból is, semmi probléma, csak legyen benne sok kap, hanem akkor csinálunk. Köszönöm kérdésedet, hogyha nekem jött, én meg vagyok, köszönöm. Kicsit fáradtan, de majd összeszedem magam.

0: ilyen tánc lesen érdemes legyen kimenni a pályáról.
1: Tánc.

Köszönöm szépen, Pinocchio, a jó adás kívánságot, és úgy látom, Zorka is még itt van, nem fürdik, vagy pedig nem fürdés közben is a Bitang Jó Rádiót hallgatja.

és észre se te vettem, és már a fél munkször idő eltert. A ma estéből lassan nálatok 8 óra, jól látom? Nem, ne 7 óra, jó, 8 óra, bocsánat, én keveredek az időzónákkal, szóval ott lassan 8 óra lesz, itt még csak 7. Gondolom már ott kezd egy kicsit sötétedni, úgyhogy lassan mindenki bezárja ajtót, ablakot, de addig még azért csavarjátok fel a hangerőt. És azt írja nekem Mária, hogy nála már 9.

És szeretettel köszöntöm Mázlit is a hallgatók között. Örülök, hogy csatlakoztál. Még mindig tök szállt halljátok itt a Bitang Jó Rádióban.

Ázli, köszönöm szépen, jó adás kívánságot, és köszönöm, hogy csatlakoztál. Azonnal te is beállhatsz itt a lambadázó közé, mert a következő számunk az már nem más, mint a Lambada 2005-ből.

0: És ha már itt a táncról beszélünk, akkor legyen bizony.
1: Ilyen tánc döntötte. Kilesen érdemes legyen kimenni a pályára.

De itt van a táncos barátunknak a másik haverja, akinek viszont kell az univerzális balhé és a zárcsökkentés.

És itt Marcelia Cruz következik, és a La Vida es un Carnaval. A spanyol kiejtésem nem annyira tökéletes, de megtanultam egy spanyol kollégámtól, volt munkatársamtól, amikor azt kellett mondani, hogy már mikor lesz megcsinálva, akkor mindig azt mondta, hogy mañana.

És itt újra Ricky Martin hallható. És a La Copa de la Vida. És azt írja nekem Tinder, hogy hiszti van. Nem baj, majd elmúlik.

és szeretném megköszönni Zorkának a lájkolós képet, nagyon jó sikerült. És ha már itt a valamelyik világbajnokságnak a zenéről van szó, én, mint ahogy mondtam, visszaértem kedden csütörtökön este, én már a Európa Liga elődöntőjén voltam. Elutaztam Birminghambe, Bristolt megnézte, Bristol City, nem értem, miért akartam ilyet mondani. Szóval az Aston Villát néztem meg élőben a meccsen. Szerencsére 4-0-ra győztek és kijutottak a döntőbe. És ott, ahogy mondták, irány Törökország. És még le nem kések a keverésről, addig odafigyelek.

Hát elárulok nektek titkokat itt, hogy mert azt láttam, hogy Tinder és Ericsson, itt most francia, meg 69, hát nem tudom, hogy hova akarnak kiukadni, de remélem, hogy nem lesz belőle semmi probléma.

Én is az előbb egy kicsit tévedtem. Vagy de hát, hogy nem tévedtem, csak nem vagyok biztos benne. De most már itt előkerült Ricky Martintól egy olyan zene. The Cup of the Life. Úgyhogy szerintem ez lesz valami bulizós, vagy valami futball rajongós zene. Már is be is tettem a lejátszóba.

És már itt is van. És mehet a kupa után a nagy verseny. Május 20-án lesz a döntő, amire sajnos nem tudok elmenni, így megnéztem a jegyárakat, 600 ezer forinttól kezdődik, és ez csak egy belépő a meccsre, úgyhogy ezt szerintem kihagyom. De ennek örömére előtte vasárnap fogok, mint ahogy említettem már, Aston Villa Liverpool meccsre menni, és egy jó szurkolni bátyámmal. Ha valaki akar, velem tarthat.

És itt látok Tikától egy darab tusfürdő képet, amire az van ráírva, hogy egy vérbeli rocker tusfürdője, és az van ráírva, hogy amíg a földkerek mindig lesznek rockerek, de ez valahogy úgy hangzott, ha jól emlékszem, hogy jegyezd meg, míg a földkerek, addig mindig lesznek rockerek, vagy valami hasonló. Nem vagyok otthon ebbe a metal zenébe, vagy rock zenébe, de valami magyar együttes volt, de ne kérdezzétek meg, hogy kicsoda. De szerintem hamarosan választ fogok rá kapni.

És akit hallunk, ő már nem más, mint Bellini, és a brazil. És úgy látom, eltaláltam, Tika is írja, hogy pokolgép és gépinduló a szám címe.

És csak ott szeretném üdvözölni, úgy látszik, az érkezett Tegerből, és köszönöm, hogy csatlakozott a ma esti műsorhoz, amiből még egy jó bő fél óra van hátra.

És szeretném megköszönni Máriának, hogy itt volt ma este velem, velünk, és jó szórakozott. Remélem, hogy hát én 2 hét múlva leszek, ha jó számolom, ha csak még valamikor esetleg pénteken, vagy szombaton napközben be nem tudok jönni, mert szombaton nekem már Lutonba kell lennem a reptéren délután este, úgyhogy esti program már kilőve, úgyhogy remélem, hogy valamikor összefutunk még, szóval köszönöm szépen, hogy itt voltál. Szia, jó ét!

És akit hallunk, ő már nem más, mint Mark Anthony, és az I Need to Know. Csatak azt írja, hogy kicsit fáradt, szerintem nem pihent ő se sokat. Ahogy láttam, napközben falazott, aztán még utazott egy kicsit Egerbe, és most hazaért, és azt írja, hogy holnap meg hosszú napos lesz, úgyhogy akkor szerintem az este 5-6-ig kitart legalább a műszak.

Hát csatok ez a 7-től 19 óráig, ez elég hosszú műszak, szerintem. Nekem is, nekem szerintem hónap 8-tól fog tartani. Nem tudom, meddig egy fürdőkádat kell még beállítanom estére. Azon csodálkozok, hogy lemezkád, nem pedig lenni műszálas vagy üvegszálas, úgyhogy nem lesz az egyszerű. Erről legalább ezt nem lehet össze annyira összecsikarni, viszont az ománc könnyen lepattan, de hát majd vigyázni kell rá.

Köszönöm szépen, csatok a jó adás kívánságot, és örülök, hogy csatlakoztál itt is. Akit már hallunk, ő nem más, mint Bellini, és a Magdalena, nem Macarena.

alegria di... Én is szeretném Havát is üdvözölni, és köszönöm, hogy csatlakozott ma este. Remélem, hogy neked is tetszenek ezek a latin ritmusok.

És ahogy látom, csatakod a kint leégett egy kicsit, nem anyagilag, hanem a bőreit csípte meg a nap egy kicsit, itt már látom, hogy Zorka tejfölt tenne rá, teszünk még rá egy kis hajtot, és akkor megvan a lángos is, hogyha kell. Ha csak a kutyák csatak, jönnek az ufók is.

És ő már itt az FM Sound, és a Copacabana. És ahogy látom, 8 óra 40 perc van, még egy jó, szerintem egy kicsit több lesz, mint 20 perc hátra a műsorból, de remélem, hogy nem fogtok savanyú szájjal, ízű szájjal távozni, és mindenki jó érezte magát ezen a latinos estén.

0: Bármilyen.
1: És itt látom egy külső oldalon csat, akik megbeszélték, hogy mi a jó a leégett testre, hátra, bőrre, és itt már volt tejföltől kezdve aloe veráig minden. Én nekem valami valami vaj volt, valami magyaróvaj, én arra emlékszem, magyaróvajat mondtak, hogy azt kell rákenni a bőrre, az jót tesz.

0: Yeah, dance. Dance, dance, dance.
1: Abonion tu. Chando. Iva.

És én már nem más, mint Don Omar. És a Danza Kudró. Sajnos a spanyolom az nem tökéletes, még mindig.

És ő már itt Luna, és a Mamboléo. És szeretném Jánost is üdvözölni, és köszönöm, hogy csatlakozott Tamástéhez.

Szeretném megköszönni Zennek, hogy itt volt és hallgatott engem ma este, és hogy visszatértem. Remélem, hogy a következő alkalommal is itt leszel. Azt még nem tudom pontosan én sem megmondani pontosan, hogy mikor lesz. Lehet, hogy jövő héten csütörtök péntek este, de nem tudom, hogy vannak a beosztások, vagy szombaton napközben, mert a szombat estén már a sajnos foglalt. Szóval neked jó pihenés, kitartást, és ne dolgozz sokat jövő héten!

És úgy látom, vannak már, akik szépen elszambáznak itt késő este, de én is egy-két zenét fogok lejátszani, és utána elteszem magam holnapra, mert nekem is kezdődik sajnos az új hét.

nekem ez a Samba de Janeiro nagyon emlékezetes zene. Pesten, Pest alatt dolgoztam valahol egy ilyen vidé, egy ilyen kis üdülő területen, és a szomszédban volt ilyen üdülőház, ahol azt lehet mondani, hogy reggeltől estig ez az egy zene ment. Akkor már volt CD lejátszó, és akkor folyamatosan volt állítva, és folyamatosan csak is Samba de Janeiro. Mondani, hogy reggeltől estig ez az egy zene ment. Akkor már volt CD lejátszó, és akkor folyamatosan volt állítva, és folyamatosan csak is Samba de Janeiro.

És köszönöm szépen Csataknak, hogy itt volt és hallgatott, és itt a végén úgy látom még a Cicis nékineket. Cicis néniket sorba betette, úgyhogy neked jó éjszakát és holnapra kitartást. Nekem is még egy zeném van, és egy elbúcsúzó zeném, és utána én is elteszem magam.

és nem tudom, kit fogott meg nagyon, de engem azért eléggé itt a Mambó király, aki nem más, mint a Lóbega. Én nagyon sokat hallgattam a zenéjét.

És már itt kaptam Tindertől a infót, hogy vezet a Barca, és nem annyira jó Real Madridnak. Hát ezért ilyet nem mondjam, mert édesanyám Real Madrid szurkoló, úgyhogy ő a kedvence, úgyhogy majd nem mondom, hogy ilyet mondta, de Rashford rúgta a gólt. Én őt szerencsére láttam a villába focizni.

Igen, Tinder, gondoltam rád, hogy te szereted a magyar zenéket, és akkor jön egy kis Csordás Tibi, és a Fiesta.

is egy megszokott dallam, amivel mindig búcsúzni szoktam az én az esti, vagy napközbeni, inkább esti műsoromtól. Remélem nektek is tetszett a ma esti összeállítás, és mindenki talált magának legalább egy jó zenét benne.

és most megpróbálom úgy fejből visszamondani nektek, mert sajnos nem bírok visszatekerni a holnapi műsorig, de ha jól emlékszem, akkor 16 és 18 óra között fog érkezni hozzátok Little Lion, utána Pinocchio fog érkezni Bakeliton, ha jól emlékszem, 6-tól 8-ig, és 8-tól 10-ig pedig lenn Szél fog érkezni Rockvillán műsorával, úgyhogy őket is várjuk ide holnap este, és terszépe titeket is, mint hallgatókat. Gyertek és hallgassátok, érezzétek jól magatokat.

És itt szeretném megköszönni a hallgatóknak, akik teljesen kitartottak a műsor végéig. Én nem volt más, mint Pinokkió, Roni, Bubu 81 János, Nefertiti, Szürke Kisegér, Zorka, és külsős hallgatóként itt volt még velünk Tinder, és Blue is hallgatott engem végig, úgyhogy köszönöm szépen nektek határon innen és határon túl, hogy hallgattatok engem.

Na bocsánat, azt mondja itt nekem Pinocchio, hogy tévedtem, hogy 16-tól 18-ig Pinocchio, 18 és 20 Little Lion és 20-tól 22-ig Szil fog következni. Bocsánat, nem emlékeztem, és nem látom sehol, ahol vissza tudom olvasni.

Én szeretném megköszönni a kitartó figyelmeteket, Tökszát hallottátok itt a Bitang Jó Rádióban. Sziasztok, jó étvágyat!

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Vitamin Rádió.
3: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
5: Így jó lesz.
6: Ha felkészültél,
7: még több zene.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti. XIL.
1: XIL.
0: Vagyis XIL. XIL. XIL. XIL.

0: Figyelem, figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
4: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: مثلا اینجا ویگا چپو
1: متراسی که تیر علاقه تا
2: سیده که تا برسیده

0: Bitongyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Ha segítségedre van szükség,
1: van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy, megcsinálj, amit akarsz.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Utangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.